És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope beat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament előtt a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvény, óvjuk bőrünket a kánikulában, és itt is a strandidő napról napra melegebb lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten az országgyűlés elé kerülhet a törvényjavaslat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Tájékoztatása szerint a hivatal feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós ügyek kivizsgálása és a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A tervek szerint a hivatal az országgyűlés alá tartozik majd, vezetőjét pedig kétharmados többséggel választják meg. 10 új korszerű teherautóval bővül a Magyar Közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: 2 teljes napra leáll egy szakaszon a 2-es metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a Stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között ezért szombaton és vasárnap pótlóbuszok viszik az utasokat. Elvétve jöhet ma zápor, zivatar, a felhők nagy része is elvonul, általában napos időre készülhetünk. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
5: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kiváló a tavak vízminősége. Könyv őrzi a városvédők munkáját. Közös védekezésre kérik a zalai szőrős gazdákat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 18-a van, csütörtök. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénés szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
3: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: Bemutatták a Göcsei Múzeumban a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület történetét feldolgozó új kötetet. A kiadvány az 1989 és 2024 közötti időszakot mutatja be. A civil szervezet 40 éve kezdte meg a város épített és történelmi értékeinek megóvását. Ez idő alatt közterületek rendezésén, értékes fák megóvásán és épületek védetté nyilvánításán is dolgoztak. Az új kötet az értékmentés eredményeit vonultatja fel, írja az Egerszegi Hírek. Minden gazda számára kötelező a szőlő aranyszínű sárgasága miatti védekezés, figyelmeztet a vármegyei kormányhivatal. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, az ellene szükséges permetezések időpontjáról várhatóan június második felében adnak tájékoztatást. A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy az elhanyagolt szőlők a fertőzés gócpontjai lehetnek, ezért azokat meg kell szüntetni. A zalai hatóság szerint a szabályok be nem tartása bírságot vonhat maga után. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőigazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
4: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyébként gondolnak arra, hogy meg ismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
2: Több személyi változás is lesz a Szombathelyi Egyházmegye területén. A döntések augusztus 1-jei hatállyal lépnek életbe a régióban. Az intézkedések plébániák átszervezését, kinevezéseket, valamint központi megbízatásokat érintenek. Székely János megyés püspök a sárvári káplánt kérte fel a Szent Mária Magdolna plébánia irányítására. Kirknop Gergely Zalaegerszegen is kápláni minőségben folytatja szolgálatát. Bokor Zoltán és Császár István pedig spirituális lesz, derül ki az egyházmegye közleményéből. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei Dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal, írja a Magyar Építők. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, akkor nagyon erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
5: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlat. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
2: Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén nyáron az Adria Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyerekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Egy zalai település, Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helységnevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több 100 000 voks érkezett. A győztes falu több mint 272 000 szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar településnevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a Sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig. A sármelléki légikikötő könnyen megközelíthető, ingyenes parkolás biztosít, az utasok pedig gyorsan áthaladhatnak a repülőtéri ellenőrzéseken. A repülőtér üzemeltetői bíznak benne, hogy a kiutazó charterjáratok bővülése tovább erősíti a régió turisztikai szerepét és új utazási lehetőségeket nyit a környéken élők számára, írja az egerszegihírek.hu. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
6: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a jegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket.
2: A Zalaerdő ZRT munkatársa nyerte meg az év erdésze verseny döntőjét. Molnár Tamás bizonyult a legeredményesebbnek az ország legjobb erdésztechnikusai között, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet jellemzően 25 és 29 fok között alakulhat. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat. A csapadék nem tűnik tartósnak, inkább helyi jellegű frissítő záporokra lehet számítani.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, jó reggelt kívánok! Június 18, csütörtök, sok boldogságot az Arnoldoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Az év 169. reggele, 6 óra múlt 10 perccel. Már is jön a Flip the Script és a Troye Hands in the Air, de csak ékondala után. Locked up, Maxim Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék, sok boldogságot a névnapos Arnoldoknak. Június 18-án áll a naptár. Ma van az Autista Büszkeség Nemzetközi Napja, melynek célja az autizmussal élők elfogadásának növelése. Ilyen vagyok. Ráadásul ez a következő dal címe. The Way I Are, Timbaland és Carrie Hilson folytatja. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Ha már is dugó vagy baleset van valahol, várom az infót. Jó reggelt! Okay.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már fokozódik a kánikula, 27-32 fok között alakul a maximum. Sok napsütésre, csak jelentéktelen utózáporokra van kilátás. Hétvégén, ahogy azt már többször említettük, jön a kánikula, még ennél is melegebb lesz. Részletek a hírekben, aztán már is szeptemberre ugrunk. Ez a művész neve egy dán énekesnőnek. Cry for You című dalával megy tovább a csütörtök reggel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Könyv őrzi a városvédők munkáját. Közös védekezésre kérik a zalai szőrős gazdákat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 18-a van, csütörtök. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Bemutatták a Göcsei Múzeumban a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület történetét feldolgozó új kötetet. A kiadvány az 1989 és 2024 közötti időszakot mutatja be. A civil szervezet 40 éve kezdte meg a város épített és történelmi értékeinek megóvását. Ez idő alatt közterületek rendezésén, értékes fák megóvásán és épületek védetté nyilvánításán is dolgoztak. Az új kötet az értékmentés eredményeit vonultatja fel, írja az Egerszegi Hírek. Minden gazda számára kötelező a szőlő aranyszínű sárgasága miatti védekezés, figyelmeztet a Vármegyei Kormányhivatal. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, az ellene szükséges permetezések időpontjáról várhatóan június második felében adnak tájékoztatást. A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy az elhanyagolt szőlők a fertőzés gócpontjai lehetnek, ezért azokat meg kell szüntetni. A zalai hatóság szerint a szabályok be nem tartása bírságot vonhat maga után. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet jellemzően 25 és 29 fok között alakulhat. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként gomoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 18-án csütörtökön, ma már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak itt-ott lehet jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Holnap már 30-35, szombaton 31-36 fok lesz a hétvégén, tehát hamisítatlan nyár, a nyári szünet első hétvégéjén, ugye? Most pedig az ATB dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön a Let You Go a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Percek kérdése is 7 óra lesz pontosan, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek. A következő fél órában pedig szólnak tovább a legjobb zenék, például a Roy és Ádámtól. Vagy Sean Kingston-tól. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus. Személyi változások az Egyházmegyében. A fiatalokra fókuszál a Göcsei Dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni Pringa körutat, a Dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőigazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
2: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy meg is ismerik azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Több személyi változás is lesz a Szombathelyi Egyházmegye területén. A döntések augusztus 1-jei hatállyal lépnek életbe a régióban. Az intézkedések plébániák átszervezését, kinevezéseket, valamint központi megbízatásokat érintenek. Székely János megyéspüspök a sárvári káplánt kérte fel a Szent Mária Magdolna plébánia irányítására. Kirknopf Gergely Zalaegerszegen is káplányi minőségben folytatja szolgálatát. Bokor Zoltán és Császár István pedig spirituális lesz, derül ki az egyházmegye közleményéből. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei Dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyi Szent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal, írja a Magyar Építők. Stabil nyár elejé időjárás látszik kirajzolódni környékünkön. A meteorológiai modellek többsége szerint a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag körül vagy kissé a fölött alakulhat. A legmelegebb órákban 25 fok körüli, helyenként annál magasabb értékek is előfordulhatnak. A délutáni felhőképződés azonban nem szűnik meg teljesen, ezért helyenként záporok vagy zivatarok kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, június 18-án csütörtökön. Már is üt mindenkinek egy szelet az amerikai álomból. Jakarta, American Dream, így indul az óra. Készül Lutrisha McNeil. Ebben a fél órában hallható majd még a brit IMF slágere is, az Unbelievable. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 18-án a piknikezés világnapján. Piknikezni jó, de az egyre fokozódó hőségben vigyünk magunkkal valamiféle fejfedőt, esetleg napernyőt, és mindenképpen napszemüveget, illetve valamiféle fényvédő krémet. Gyönyörű lányokkal megy tovább a csütörtök reggel. Beautiful Girls a címe ugyanis. Sean Kingston dalának.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Say yo!

0: Best FM, a legjobb zenék. 27-32 fok, sok napsütés, fokozódó hőség és pár jelentéktelen futózápor. Így alakul a csütörtök időjárása, de hogy mi várható majd a folytatásban, az is kiderül pillanatokon belül. Rögtön 7:30, jó reggelt! A Simply Red, Something Got Me Started című dala folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Óvjuk a bőrünket a kánikulában. Zalaegerszegről is indul vonat az Adriára. Oltárc lett az ország legszebb nevű települése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 18-a van, csütörtök. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, akkor nagyon erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
2: Nincsen egészséges partnerség, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén-nyáron az Adria Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyerekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Egy zalai település, Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helységnevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több 100 000 voks érkezett. A győztes falu több mint 272 000 szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya Szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar településnevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet jellemzően 25 és 29 fok között alakulhat. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként gomoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat. A csapadék nem tűnik tartósnak, inkább helyi jellegű frissítő záporokra lehet számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 18-a van, csütörtök, sok boldogságot az Arnoldoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Senki nem tudott úgy piknikezni, mint Benny Hill. Ma van a piknikezés világnapja. 211 éve a mai napon Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. Négy éve ezen a napon született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, a zeneszerző, énekes, basszusgitáros. 1963. június 18 megszületett Dizzy Reed, a Guns N' Roses billentyűse. ban a mai napon született Blake Shelton, amerikai country star, televíziós személyiség, Gwen Stefani férje. És 1971-ben ezen a napon született Nathan Morris is, az amerikai R&B énekegyüttes, a Boyz II Men tagja. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy gyors, friss közlekedési hír, korábban baleset történt az M3-ason Budapest felé Mogyoródnál, a 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de a több mint 5-6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Még több friss infóval, időjárás jelentéssel jönnek a hírek, 8 után pedig többek között Will Smith. És a 4-es street is. Legyen úgy, mint rég, boldog és szép. Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Könyv őrzi a városvédők munkáját. Közös védekezésre kérik a zalai szőrős gazdákat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 18-a van, csütörtök. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strand vize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Bemutatták a Göcsei Múzeumban a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület történetét feldolgozó új kötetet. A kiadvány az 1989 és 2024 közötti időszakot mutatja be. A civil szervezet 40 éve kezdte meg a város épített és történelmi értékeinek megóvását. Ez idő alatt közterületek rendezésén, értékes fák megóvásán és épületek védetté nyilvánításán is dolgoztak. Az új kötet az értékmentés eredményeit vonultatja fel, írja az Egerszegi Hírek. Minden gazda számára kötelező a szőlő aranyszínű sárgasága miatti védekezés, figyelmeztet a Vármegyei Kormányhivatal. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, az ellene szükséges permetezések időpontjáról várhatóan június második felében adnak tájékoztatást. A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy az elhanyagolt szőlők a fertőzés gócpontjai lehetnek, ezért azokat meg kell szüntetni. A zalai hatóság szerint a szabályok be nem tartása bírságot vonhat maga után. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet jellemzően 25 és 29 fok között alakulhat. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként gomoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Roland írja, hogy baleset a 8-ason, a Csóri lehajtónál Fehérvár felé a külsőben. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett. 4 perccel múlt 8, jó reggelt! Június 18-án csütörtökön sok boldogságot az Arnoldoknak és a szülinaposoknak is. Nem sokára CJ Lewis, rögtön Heinz Gábor, Biga, most pedig B.O.B. Bruno Mars, Nothing on You, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Gyorsan összefoglalva még egyszer a legfontosabbak az utakról. Roland jelezte az óra elején, hogy baleset történt a 8-as főúton a Csóri lehajtónál, Székesfehérvár felé a külső sávban. Már jól járható az M3-as a korábbi baleset helyszínénél a főváros felé Mogyoród térségében, de a kialakult nagyon nagy dugó csak lassan oszlik föl, és a 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A félútpályát lezárták, kijelző lámpa szabályozza a forgalmat a reggeli és délutáni csúcsidőszakban. Torlódásra tessék készülni. Ezek tehát az okok, amelyek miatt itt-ott lassabb a haladás, és ok a címe a Hubestank dalának is. The Reason, ezzel megy tovább a csütörtök reggel itt a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Miami, kánikula jönni Magyarország. Már ma is melegünk lesz, 30 fok fölött a maximum, a 35 fokot először holnap élhetjük el. Részletes időjárás jelentés és friss infók perceken belül. Rögtön 8:30, jó reggelt, a Destiny's Child és a Say My Name szól majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus. Személyi változások az Egyházmegyében. A fiatalokra fókuszál a Göcsei Dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni Pringa körutat, a Dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőigazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
2: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re tehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy meg ismerik azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Több személyi változás is lesz a Szombathelyi Egyházmegye területén. A döntések augusztus 1-jei hatállyal lépnek életbe a régióban. Az intézkedések plébániák átszervezését, kinevezéseket, valamint központi megbízatásokat érintenek. Székely János megyéspüspök a sárvári káplánt kérte fel a Szent Mária Magdolna plébánia irányítására. Kirknopf Gergely Zalaegerszegen is káplányi minőségben folytatja szolgálatát. Bokor Zoltán és Császár István pedig spirituális lesz, derül ki az egyházmegye közleményéből. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei Dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal, írja a Magyar Építők. Stabil nyár elejé időjárás látszik kirajzolódni környékünkön. A meteorológiai modellek többsége szerint a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag körül vagy kissé a fölött alakulhat. A legmelegebb órákban 25 fok körüli, helyenként annál magasabb értékek is előfordulhatnak. A délutáni felhőképződés azonban nem szűnik meg teljesen, ezért helyenként záporok vagy zivatarok kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ébreszt FM, a legjobb zenék akáció van, holnap pedig vakáció. Kezdődik a nyári szünet, és itt a nyár leghosszabb nappal, a hétvégén a legrövidebb éjszakával, illetve a hamisítatlan kánikulai nyári strandidő. Már holnap elérhetjük a 35 fokot, szombat-vasárnap ennél is melegebb lehet a legmelegebb helyeken. A mai maximum 27-32 fok között alakul. Vigyázzunk magunkra a hőségben, és közben szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most Eagle Eye Cherry, a Safe Tonight a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Attila írja, hogy dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A háromból két sávot lezártak, a belsőt és a középsőt. Nagyon figyeljen mindenki, 1-2 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen, jó utat! Tartunk egy rövid szünetet, jön még több friss info a hírekben. Aztán szólnak újból a legjobb zenék, például a Faithless-től. Vagy Rúzsa Magditól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Óvjuk a bőrünket a kánikulában. Zalaegerszegről is indul vonat az Adriára. Oltárc lett az ország legszebb nevű települése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 18-a van, csütörtök. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, akkor nagyon erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
2: Nincsen egészséges partnerség, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén-nyáron az Adria Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyerekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Egy zalai település, Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helységnevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több 100 000 voks érkezett. A győztes falu több mint 272 000 szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar településnevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet jellemzően 25 és 29 fok között alakulhat. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat. A csapadék nem tűnik tartósnak, inkább helyi jellegű frissítő záporokra lehet számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Már majdnem teljes a vakáció felirat, holnap a V betű is felkerül a táblára. Június 18-a van, csütörtök, sok boldogságot az Arnoldoknak és a szülinaposoknak. Max Levente vagyok, jövő héttől valószínűleg változik a forgalom képe reggelente. Kisebb forgalomra, kevesebb dugóra számítunk, ahogy ez lenni szokott. És akkor a tudós, az utcazenész és a BK-k, azaz Coldplay, The Scientist, Manu Chao, Bongo Bong mindjárt. Az órát a The Slammy Frogs indítja, Something About The Music, 4 perc elmúlt 9. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Verdák betétdala az amerikai Rascal Flatts-től. Life is a highway, az élet egy autópálya, és hogyha ennél a hasonlatnál maradunk, akkor az élet néha nehéz, mert hogy két autópályánkon is lassabb a haladás. Egyrészt három autó koccant az M6-oson Budapest felé Bátaszék térségében. Csak egy sávon haladott a forgalom, és dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A háromból a belső és a középső sávot lezárták, a kialakult torlódás 1-2 kilométeres. Jó utat!

Last FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek egyik legikonikusabb parti himnusza szólt. A Faithless-től ez volt az Insomnia. Aludnom kellene, de nem tudok. Na hát, akinek jó az alvókája, az jövő héttől hallhat tovább, főleg a diákokra gondolok, ugye? Ma akáció, holnap a V betű is felkerül a táblára, szóval nyakunkon a vakáció. A nyári szünetre pedig egy jó kis nyári zenével melegítünk. Junior Jack, Essamba a besten.

Best FM, a legjobb zenék. Naughty Boy és Sam Smith 2013-as dala jön, a La La La, és jön a kánikula is, már ma is átlépjük a 30 fokot, holnap már elérhetjük a 35-öt, a hétvégén még ennél is melegebb lehet. Vigyázzunk magunkra a hőségben!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Összegyűltek a jobbnál jobb dalok a délelőtt első órájának playlistjében, úgyhogy nehéz is egyet-kettőt választani közülük. Mondhatnám akár Madonnától a Vogue-ot, vagy George Michael-től a Freedom-ot, vagy épp az Everything But The Girl Missing You-t. És persze, jönnek a magyar előadók is, biztosan zenél a Back to Black. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Könyv őrzi a városvédők munkáját. Közös védekezésre kérik a zalai szőrős gazdákat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 18-a van, csütörtök. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Bemutatták a Göcsei Múzeumban a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület történetét feldolgozó új kötetet. A kiadvány az 1989 és 2024 közötti időszakot mutatja be. A civil szervezet 40 éve kezdte meg a város épített és történelmi értékeinek megóvását. Ez idő alatt közterületek rendezésén, értékes fák megóvásán és épületek védetté nyilvánításán is dolgoztak. Az új kötet az értékmentés eredményeit vonultatja fel, írja az Egerszegi Hírek. Minden gazda számára kötelező a szőlő aranyszínű sárgasága miatti védekezés, figyelmeztet a Vármegyei Kormányhivatal. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, az ellene szükséges permetezések időpontjáról várhatóan június második felében adnak tájékoztatást. A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy az elhanyagolt szőlők a fertőzés gócpontjai lehetnek, ezért azokat meg kell szüntetni. A zalai hatóság szerint a szabályok be nem tartása bírságot vonhat maga után. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet jellemzően 25 és 29 fok között alakulhat. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként gomoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez nem semmi, ez valami, ez a címe, ugyanis az óraindító dalnak Something, a háromtagú belga Eurodance transformáció és 2001-es legnépszerűbb daluk indítja a délelőtt első óráját. 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok, és hozom még Jennifer Lopez-t, a Bell Hello-t, és a Jazz meg azt is ebben az órában, de csak is a Let's Go után.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék az angol duóval, az EBTG-vel, azaz az Everything But The Girl-lel folytatjuk. Tracy Thorn és Ben Watt még az egyetemi éveik alatt találkoztak, szólóban pedig már mindkettejüknek volt szerződése. Az Everything But The Girl eredetileg egy egyszeri együttműködésnek indult, aztán jól szaladt a szekér, és maradtak együtt, sőt, a duó tagjai a szakmai együttműködésen túl magánéletükben is partnerek lettek és összeházasodtak. 1998-ban ikerlányaik születtek, ami hozzájárult a későbbi hosszú szünethez a zenei karrierjükben. Ez a Missing a legjobb zenék között.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési hírek, három autó koccant korábban az M6-oson Budapest felé Bálthaszéknél, a 164-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál, a három sávból lezárták a belső és a középső sávot, a kialakult torlódás 2-3 kilométeres. Dolgoznak Szolnokon is, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódnak jobban az autók, de most is lassabb ott a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már ma is melegünk lehet a hétvégén, meg aztán pláne. Jön a kánikula! És jön Hot in Here címmel biztosan Nelly dala is a délelőtt utolsó órájában. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, a következő órából pedig nem hiányozhat majd Charlie sem.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a vételen nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A termést sem kímélte a vasárnapi vihar. Elektromos roller gyulladt ki egy családi házban. Halálos bányomlás Lengyelországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Szupercellák, felhőszakadások és jégesők vonultak végig az országon. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MBM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, hogy aki teheti, a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a D-MASZ ügyfeleit is érinti. Az áramszolgáltatás ugyanakkor végig zavartalan marad. Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásárai családi ház nappaliában. A tűz átterjedt a bútorokra is, de a tűzoltók még időben eloltották a lángokat, így senki sem sérült meg. A katasztrófa védelem szerint a roller nem volt töltőn, a tüzet egy zárlatos akkumulátor okozta. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ha egy elektromos rollert víz, ütés vagy más sérülés ér, néhány napig tegyük karanténba, lehetőleg a szabadba, mert később is kigyulladhat. Halálos bányaomlás történt Lengyelország déli részén, egy vájár meghalt. A baleset idején 9-en dolgoztak a tárnában, csak nem 650 méteres mélységben. 80 saját erejükből jutottak a felszínre, közülük 2 könnyebben megsérültek. A mentők az eltűnt bányász holttestét később találták meg. Az eset körülményeit vizsgálják. Ma sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb a délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján fordulhat elő zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Holnap már igazi nyári idő jön sok napsütéssel és 29-34 fokos maximumokkal. Szombaton tovább fokozódik a hőség, akár 36 fok is lehet, vasárnap pedig már 37 fok körüli csúcsértékek sem kizártak. Zápor, zivatar főként északon, északnyugaton alakulhat ki.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan legendás előadók is feltűnnek az óra playlistjében, mint George Michael vagy Whitney Houston. Elsőként Eve jön Gwen Stefani-val, Let Me Blow Your Mind, 4 lassan 5 perccel múlt 11, hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék az Olive You Are Not Alone-jának hallatán. Jogosan merülhet föl bennünk a kérdés, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, az ATB verziója vagy az Olivé? Az Olivé, az eredeti sláger, amelyet később a német DJ producer André Tanneberger, azaz ATB dolgozott fel. Most meghallgatjuk a forrást a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: út szolnoki szakasza a Szent István Tisza híd konkrétan. Félpályás lezárás, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, főleg reggel és a délutáni csúcsban nagyobb a torlódás. Jó utat ott is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Megérkezett Majoros Rita, aki Alexandra Burke és Florida közösével indítja a csütörtök délutánt. Szól már is a Bad Boys, jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több turista érkezik külföldről, megszűnnek a védett üzemanyagárak, átvert egy idős asszonyt, vádat emeltek a csaló ellen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés jelent az előző évhez képest. A bővülés elsősorban a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a benzin és a gázolajára a héten várhatóan 10-15 forinttal a rögzített árak alá csökken, ezért kezdeményezik a szabályozás megszüntetését. A kormányfő szerint a védett árak fenntartása havonta mintegy 50 milliárd forintba került. Az intézkedést még márciusban vezette be az előző kormány, azóta a magyar rendszámú járművek a benzinért literenként 595, a dízelért pedig 615 forintot fizettek. Vádat emeltek egy csaló ellen, aki csaknem 1 millió forintot csalt ki egy idős pécsi nőtől. A férfi egy internetes üzenetben az asszony fiának adta ki magát, arra hivatkozva, hogy elromlott a telefonja. Előbb új mobilra, később állítólag akciós műszaki cikkekre kért pénzt. A 71 éves nő összesen 950 ezer forintot utalt, és csak akkor jött rá a csalásra, amikor személyesen találkozott a fiával. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a csalóra. Nagy feszültségű vezetéknek ütközött és meghalt egy siklóernyő Spanyolországban. A 63 éves brit férfi Katalóniában repült, amikor fennakadt egy elektromos vezetéken. A helyszínre riasztott mentők már nem tudtak segíteni rajta. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, de az első információk szerint baleset történt. Ugyanebben a térségben alig egy hónapja egy másik siklóernyős is életét vesztette. Ma napos meleg időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhővel. Zápor vagy zivatar legfeljebb a nyugati-délnyugati határvidéken, illetve az Alpok alján fordulhat elő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Pénteken és a hétvégén tovább erősödik a felmelegedés, holnap már 34, szombaton 36, vasárnap pedig helyenként akár 37 fokot is mérhetünk. A legtöbb helyen száraz, napos, igazi nyári idő várható, de elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás csütörtököt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem, hogy finom az ebéd, és hogy helyettem is ebédelnek, nekem az most kimarad, de azért igyekszem pótolni, cserébe inkább, hát isteni zenéket válogattam itt az elmúlt időszakban, úgyhogy hozom a Tégdet dalát, jön a Babe, jön a Bombon, most pedig Alexandra Burke indít, jön a Bad Boys Floridával.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy jól telik a csütörtök, és hogy a nagy meleg ellenére is kitartanak. Mindjárt itt a hétvége, lehet már egy kicsit így csütörtök délután abban gondolkodni, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Itt már egy kicsit hétvégi a hangulat a Best FM-en. Méghozzá Lenny Kravitz-el jön a Fly Away, de itt lesz majd Robbie Williams és Kylie Minogue-gal és a Kids. Hozom a napkérdését ma is, és a közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy töltsük együtt a csütörtök délután. Én hozom a legjobb hangulatú zenéket, és egy kis romantikát is, hiszen az Eternal és Bibi Winans dala érkezik a folytatásban. Ez az I Wanna Be The Only One, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan dolgoznak az utakon sok felé az ország útjain, úgyhogy türelemre és azt hiszem még több figyelemre lesz ma szükség. Az M1-es autópályán Budapest felé erős a forgalom, Tatabányától Biatorbágyig lassulás van, torlódás főként a külső sávban. Autóval az átterelt sávon továbbra is jól lehet haladni, ezt írták a hallgatók. Távolabb a komáromi csomópont után a 79-es és a 76-os kilométerek között fix terelést építenek ki. Ezen a szakaszon csak a leálló sávon lehet haladni, úgyhogy itt emiatt a torlódás. Szintén az M1-esen Moson-Magyaróvár térségében pedig terelést bontanak, a 157-es és a 168-as kilométernél mozgó terelés mellett dolgoznak, ahol mindkét irányban csak egy sávon halad a forgalom. Lassulásra és torlódásra kell készülni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, természetesen ma is nagyon-nagyon várom, könnyítsük meg együtt a többi úton lévő dolgát. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Animal Cannibals, és az Ez itt az.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás léphet életbe az országban. Kánikula, csak kijelölt helyen fürdezzünk. Igencsak száraz volt az idei tavasz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szombattól hőségriasztás léphet életbe az országban. Az országos tiszti főorvos szerint az előrejelzések alapján legalább három napon át 25 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet. A riasztás fokozatáról holnap döntenek. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra figyelmeztetett, hogy a tartós hőség különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre veszélyes. A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, a déli órákban pedig érdemes kerülni a tűzinapot és a megterhelő fizikai munkát. Az egészségügyi intézmények már megkezdték a felkészülést a várható hőhullámra. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Hét embert állítottak elő egy nagyszabású drograziában Dunaújváros térségében. A rendőrök egyszerre több helyszínen csaptak le, miután egy éve nyomoztak egy kábítószerkereskedő hálózat ügyében. A gyanú szerint az érintettek amfetamint árultak Nagyvenyimen, Baracson és Kulcson. Az akció során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat és egy autót is lefoglaltak. Hat embert kábítószerkereskedelemmel, egyet kábítószer birtoklásával gyanúsítanak. Az idei volt a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb tavasz Magyarországon 1901 óta. A Hungarometer szerint átlagosan 1 fokkal volt melegebb a megszokottnál, miközben a tavaszi csapadék az átlag alig 57%-át érte el. Az április különösen száraz volt, a mérések kezdete óta a 2. legcsapadékszegényebbnek számított. Ma sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb a délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján fordulhat elő zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Holnap már igazi nyári idő jön sok napsütéssel és 29-34 fokos maximumokkal. Szombaton tovább fokozódik a hőség, akár 36 fok is lehet, vasárnap pedig már 37 fok körüli csúcsértékek sem kizártak. Zápor, zivatar főként északon, északnyugaton alakulhat ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hogy telik a csütörtök? Remélem, hogy egészen kellemesen. 4 perccel járunk 1 óra után. Ez a Best FM, én Majoros Rita vagyok, és hozom már is Beyoncé és Shakira közös dalát. Jön a Beautiful Liar, de jön majd a Backstreet Boys, és az egyik talán legvagányabb dala, ez a Larger Than Life. Jön a Black Eyed Peas rögtön így az óra elején, és a Don't Lie, én pedig csodás csütörtöket kívánok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy mindenki jól beebédelt, és hogy valami finomat evett ma. Én pedig így ebéd után meghoztam a nap kérdését, ami étellel kapcsolatos. Méghozzá az a kérdés, ha jönne egy teljesen idegen entitás, egy földön kívüli, akivel egyetlen egy földi kaját kóstoltathatnánk meg, akkor mi lenne az, és melyik lenne az a földi étel, ami tényleg oda tálalnánk elé? Nem kell feltétlenül nekünk elkészíteni, nem is ez a lényeg. Ez lehet akár egy lazanya, lehet akár egy mákos guba, szóval mi az az étel, amit biztos, hogy megkóstoltatnánk egy földön kívülivel. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Természetesen az indokokat is várom. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, mert hogy ott is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket. Cserébe Janet Jacksonnal utazunk egy icipitit az időbe, méghozzá 1997-ben, akkor jött ki ugyanis a Together Again slágere, ami talán az egyik legnagyobb slágere lett az énekesnőnek. Az egyik AIDS-ben elhunyt barátja emlékére írta egyébként, de minden olyan embernek ajánlotta, aki elveszített már valakit az életében, akit szeretett. Together Again, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

Best FM a legjobb zenék. Anita írt az Alkotás utcából, hogy a Nagy Enyed utcánál Budapesten baleset történt, úgyhogy ott kell figyelni és egy kisebb dugóra számítani. De baleset történt a Hungária körúton is, méghozzá a Kőbányai úti kereszteződés előtt, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni és némi fennakadásra készülni Budapesten. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Ide jött az is, hogy ma nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, a komáromi csomópont és Bia-Torvágy között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösok nélkül. Aki autóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Távolabb a határ felé, a komáromi csomópont előtt a 75-ös és a 78-as kilométerek között a fix terelést építik ki. Az érintett szakaszon csak a leállósávon lehet haladni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Több hallgató is írta, hogy valahogy elkapta őket ez a délutáni ilyen kajakóma, meg igazából szimplán a hétvége felé közeledő fáradtság, úgyhogy ledőlnének egy kicsit, bár lenne erre lehetőség a munkahelyeken, jaj, de jó lenne ezt bevezetni, ezt azért én is tudnám értékelni, egy kis csendes pihenő, így 2 óra környékén. Amit én így a rádión keresztül tudok nyújtani, akár néhány andalító dal a következő órában, vagy ha nincs idő alvásra és nincs lehetőség, akkor egy kicsit felébresztek, felrázok mindenkit, mondjuk a United dalával jön a hárman párban. De itt lesz 50 Cent is a Candy Shop-pal. Tartsunk ki együtt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, a termést sem kímélte a vasárnapi vihar, újabb medvetámadás Székelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, a kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kedvező világpiaci folyamatok miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az új body beavatkozást. A kabinet továbbá 9,6 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, emellett lehetővé teszi, hogy a 2023-ban leszerelt katonák visszatérjenek a honvédséghez. A kormány döntött a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozóiroda pedig önálló szervezet lesz. Emellett növelnék az iskolai igazgatók jogköreit, és felülvizsgálják több korábbi állami támogatási és beszerzési döntés jogszerűségét is. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Az országos jégkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfelkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, hogy aki teheti, a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze. Újabb medvetámadás történt a székelyföldi Kászolóújfaluban. Egy vadászra és segítőire támad rá az állat, amely két nappal korábban már két helyi férfit is megsebesített a település közelében. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil. Az agresszív medvét végül kilőtték. Ma napos meleg időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhővel. Zápor vagy zivatar legfeljebb a nyugati-délnyugati határvidéken, illetve az Alpok alján fordulhat elő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Pénteken és a hétvégén tovább erősödik a felmelegedés, holnap már 34, szombaton 36, vasárnap pedig helyenként akár 37 fokot is mérhetünk. A legtöbb helyen száraz, napos, igazi nyári idő várható, de elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, szép csütörtököt kívánok mindenkinek, lassacskán így 4 perccel 2 óra után, én Majoros Rita vagyok. Ez a délután is a legjobb zenékről szól, úgyhogy menjünk tovább Jessie J-vel, jön a Domino, jön Texas, 50 Cent és az Art Avenue is. Most Amy Winehouse viszi tovább a napot, jön a Back to Black, én Majoros Rita vagyok, szép napot kívánok!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha jönne egy idegen, egy földön kívüli, egy idegen entitás, nevezzük tényleg bárminek, akivel egyetlen földi ételt kóstoltathatnánk meg, akkor mi lenne az? Na, jöhetnek a válaszok. Nézzünk is jó néhányat. Azt írja Kati. A töltött káposztát adnám neki, ha azt túléli és még ízlik is neki, akkor biztosan békés szándékkal érkezett. Máté lángost tenne a földön kívüli elé, mert a fokhagymás tejfölös sajtos kombó után vagy megszereti az emberiséget, vagy azonnal elhagyja a bolygót. De írt még Ági is, hogy ő bizony túros csúszát szalonnával etetne a földön kívülivel, hadlása, hogy mi milyen bátran kombináljuk az ízeket. Valaki még lehet meg is cukrozná. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy el lehet engedni a fantáziát nyugodtan. Miközben a 90-es évek elejére ugrunk vissza egy skót együttessel. Ez nem más, mint a Texas, a dal pedig az I Don't Wanna Lover, ami talán az egyik legnagyobb slágerük volt, egy csalódott, kiábrándult ember szemszögét hallhatjuk a következő percekben, aki nem akar egy újabb felszínes kapcsolatot. I Don't Wanna Lover, itt a Best FM-en.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék. Lacitól kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt a Bemrak parton, méghozzá a Batthyány térnél, úgyhogy ott kell Budapesten figyelni. Illetve jött még egy információ a Kossuth Lajos utcából is, hogy az Asztóriánál baleset történt, méghozzá a Ferenciek tere Asztória közötti szakaszon. Nagyon köszönöm az információt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Írjanak, hívjanak, ha látnak valamit az utakon, nem csak Budapesten, hanem bárhol az országban. Hát rossz hírem van az M1-esen autózóknak, ugyanis három kamion ütközött Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél az érintett pályaoldalt le is zárták, 8 kilométeres jelen pillanatban is a kialakult dugó. Aki teheti, a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet, majd a Tatabánya centrumnál visszatérhet a pályára, de ugye sokan választják az 1-es főutat, úgyhogy azért legyen mindenki türelmes. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek és türelem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus. Személyi változások az Egyházmegyében. A fiatalokra fókuszál a Göcsei Dombérozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni Pringa körutat, a Dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
3: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyébként gondolnak arra, hogy meg ismerik azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
2: Több személyi változás is lesz a Szombathelyi Egyházmegye területén. A döntések augusztus 1-jei hatállyal lépnek életbe a régióban. Az intézkedések plébániák átszervezését, kinevezéseket, valamint központi megbízatásokat érintenek. Székely János megyéspüspök a Sárvári káplánt kérte fel a Szent Mária Magdolna plébánia irányítására. Kirknopf Gergely Zalaegerszegen is kápláni minőségben folytatja szolgálatát. Bokor Zoltán és Császár István pedig spirituális lesz, derül ki az egyházmegye közleményéből. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei Dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyi Szent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal, írja a Magyar Építők. Stabil nyár elejé időjárás látszik kirajzolódni környékünkön. A meteorológiai modellek többsége szerint a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag körül vagy kissé a fölött alakulhat. A legmelegebb órákban 25 fok körüli, helyenként annál magasabb értékek is előfordulhatnak. A délutáni felhőképződés azonban nem szűnik meg teljesen, ezért helyenként záporok vagy zivatarok kialakulhatnak.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free.

Best FM a legjobb zenék. Budapest ma már szerves része az európai vasúti hálózatnak, így a magyar fővárosból számos külföldi város érhető el közvetlen járatokkal. Több útvonalon modern nappali szerelvények közlekednek, míg bizonyos célállomásokra akár hálókocsis éjszakai vonattal is utazhatunk, amely nem csak kényelmes, hanem szállásköltségeket is megtakaríthat. A közvetlen összekötetéseknek köszönhetően sok esetben átszállás nélkül érhetjük el Európa legnépszerűbb városait, vagy éppen tengerparti üdülőhelyeit. Az utazás során ráadásul nem kell aggódni a parkolóhely keresése, az autópályák zsúfoltsága vagy a hosszú vezetés miatt sem. Éppen ezért az idei nyaralás tervezésekor érdemes a vonatos lehetőségeket is számba venni, különösen azért, mert olyan különleges helyszínekre juthatunk el kényelmesen és viszonylag gyorsan, amelyek tökéletes célpontjai lehetnek egy nyári kikapcsolódásnak. Na de hogy melyek ezek? Ott van például Rijeka, Horvátországban, a horvát tengerpart egyik legnagyobb városa, ideális választás azoknak, akik szeretnék ötvözni a városnézést és a tengerparti pihenést. Rijeka város pezsgő hangulattal, mediterrán klímával és számos stranddal várja a turistákat. De akár elmehetünk Szlovénia egyetlen tengeri kikötő városába is, kisebb ugyan, mint horvát vetélytársai, de hangulata és szépsége miatt egyre népszerűbb a turisták körében, Koper. Az óvárosa velencei hangulatot áraszt, szűk utcáival és történelmi épületeivel kiváló helyszín egy nyugodt nyári vakációhoz. Aztán ott van Ausztria, Salzburg, nem klasszikus tengerparti célpont ugyan, mégis tökéletes nyári úti cél lehet azok számára, akik a természetet és a kultúrát egyszerre keresik. És nem utolsó sorban elérhető így vonattal Lengyelország is. Krakó, Lengyelország egykori királyi fővárosa, az egyik legszebb közép-európai város, amely nyáron különösen élénk hangulatot kínál, úgyhogy akár oda is ellátogathatunk. Ráadásul gazdag a történelme és pezsgő kulturális élete miatt egy hosszú hétvégére, vagy akár egy egész hétre is kiváló választás lehet. Érdemes utazgatni, én pedig akár utazás mellé is adom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható. Aztán aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Hímesháza térségében a 182-es és a 180-as kilométer között. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon most irányonként egy-egy sávon halad, és az egyes főúton is érdemes figyelni, Biatorbágy térségében ugyanis az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Óvjuk a bőrünket a kánikulában. Zalaegerszegről is indul vonat az Adriára. Oltárc lett az ország legszebb nevű települése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 18-a van, csütörtök. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, akkor nagyon erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
3: Nincsen egészséges partnerség, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
2: Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén-nyáron az Adria Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyerekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Egy zalai település, Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helységnevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több 100 000 voks érkezett. A győztes falu több mint 272 000 szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya Szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar településnevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet jellemzően 25 és 29 fok között alakulhat. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként gomoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat. A csapadék nem tűnik tartósnak, inkább helyi jellegű frissítő záporokra lehet számítani.

0: Best FM a legjobb zenék. A turistákat célzó csalások világszerte egyre gyakoribbak, különösen a népszerű nyaralóhelyeken és a főszezonban. A szakértők szerint a csalók pontosan tudják, hogy az utazók fáradtak, sietnek, kevésbé ismerik a helyi szokásokat, ezért könnyebben válnak áldozattá. Ma már sokkal könnyebben, olcsóbban juthatunk el a világ különböző pontjaira, mint a történelem során valaha. Ez hatalmas tömegeket jelent a világ leghíresebb úti céljainál, amivel persze a bűnözők is tisztában vannak, és igyekeznek kihasználni a könnyűnek tűnő lehetőségeket. Az utazót ámulatba ejtik a látványosságok, elvonják a figyelmét az ismeretlen illatok, ízek, hangulatok, és miközben élvezi, hogy kiszakadhat a hétköznapokból, a figyelme természetesen lankad, hiszen fáradt. A helyet, a nyelvet, a szokásokat sem feltétlenül ismeri, így kiváló célpontja lehet a tolvajoknak, átveréseknek, és itt nem feltétlenül csak a hagyományos zsebben turkáló alakokra kell gondolni, ennél sokkal kifinomultabb csalás létezik, amellyel a bárhová várt nyaralást egy pillanat alatt keserű emlékké degradálhatja egy bűnöző. Ha eddig megúsztad rossz tapasztalat nélkül, akkor gratulálok, és hogy ez így is maradjon, érdemes néhány dologra odafigyelni. Ugye ott vannak a zsebtolvajok, pár legtöbben ilyenkor ugye a klasszikus kabát zsebbe benyúlós tolvajlásra gondolunk, ma már ennél sokkal talányosabb módszerekkel dolgoznak. Létező trükk, hogy véletlenül az alanyra borítanak egy pohár bort vagy kávét, leejtenek valamit az orra előtt a földre, elesést cínlelnek, vagy hozzájuk dobnak valamilyen váratlan dolgot, hogy azonnal káoszt teremtsenek, és a figyelmetlenséget kihasználva megszabadítsák értéktárgyaitól. Aztán a népszerű látványosságok környékén az óvatlan utazó könnyen belefuthat a drága ebédbe valamilyen turista csapdában, ugyanis hiába körültekintő az ember az éttermi árakkal, máshogy is része lehet egy extra drága fogásban. Az utóbbi években, mióta egyre többen használják külföldön is a bank vagy hitelkártyájukat, megszaporodtak a PIN-kóddal kapcsolatos csalások. Az első számú szabály, hogy mindig ellenőrizzük a fizető automatára kiírt összeget, és figyeljünk arra, hogy megfelelő legyen a valuták közötti váltás. Lényeges tanács, hogy utcai árusoknál inkább ne használjuk a kártyánkat, mert előfordult már, hogy egy egész kártyacsalókból álló hálózatot lepleztek le, akik megbuherált kártyaterminálokkal lopták a jóhiszemű turisták adatait és pénzét. A világ olyan nagyvárosaiban, mint London, viszonylag gyakran fordul elő a következő jelenet, az óvatlan turista ruházatán hajában madárürüléknek látszó fehér-fekete vagy zöld paca landol, aminek akár szaga is lehet, majd hirtelen ott terem egy kedvesnek és jó szándékúnak tűnő helyi, aki megpróbál segíteni a kéretlen meglepetés eltakarításában, mindeközben pedig alaposan kirabolja a gyanútlan turistát. Legyünk résen, bármerre is megyünk. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M0-áson például az északi szektorán a Rákospalota és a Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett portáltáblák karbantartását végzik. Ez okozza a torlódást a 69-es és a 72-es kilométer között mindkét oldalon, felváltva lezárják az egyik sávot. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, a szélesítési munkák miatt például Budapest felé, Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal a belső sávja járható. Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ott is lassú a haladás. Tatabánya térségében pedig a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sávelhúzással, a külső és a leálló sávra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kiváló a tavak vízminősége. Könyv őrzi a városvédők munkáját. Közös védekezésre kérik a zalai szőrős gazdákat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 18-a van, csütörtök. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
3: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: Bemutatták a Göcsei Múzeumban a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület történetét feldolgozó új kötetet. A kiadvány az 1989 és 2024 közötti időszakot mutatja be. A civil szervezet 40 éve kezdte meg a város épített és történelmi értékeinek megóvását. Ez idő alatt közterületek rendezésén, értékes fák megóvásán és épületek védetté nyilvánításán is dolgoztak. Az új kötet az értékmentés eredményeit vonultatja fel, írja az Egerszegi Hírek. Minden gazda számára kötelező a szőlő aranyszínű sárgasága miatti védekezés, figyelmeztet a Vármegyei Kormányhivatal. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, az ellene szükséges permetezések időpontjáról várhatóan június második felében adnak tájékoztatást. A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy az elhanyagolt szőlők a fertőzés gócpontjai lehetnek, ezért azokat meg kell szüntetni. A zalai hatóság szerint a szabályok be nem tartása bírságot vonhat maga után. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet jellemzően 25 és 29 fok között alakulhat. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad.

Best FM a legjobb zenék. Boldognak lenni, ez mindenki vágya, ennek ellenére nagyon sok ember érzi magát boldogtalannak. A legtöbben valószínűleg úgy gondolják, hogy a boldogság megadatik, méghozzá mindenkinek különböző mértékben. Nem mindenki tudja, hogy ez az érzés az agy erre való tréningezésével megteremthető. Nagyon sok ember él úgy, hogy a napok nagy részében sajnos boldogtalan, és várja, hogy egyszer majd ez megváltozik. Az ilyen emberek életében valahogy sosem süt a nap, még ha történik is valami jó, úgy gondolják, hogy ez nem tarthat sokáig, mert biztosan történik majd valami rossz, ami miatt újra boldogtalanok lesznek. Akinek ilyen gondolatok vannak a fejében, az ezzel folyamatosan a boldogtalanságra hangolja saját magát szerintem, és hogyha a fókuszod mindig azon van, hogy milyen kellemetlenségek vagy tragédiák történtek a múltban, illetve milyen hasonló események várhatók a jövőben, akkor nem árt elgondolkozni a szemléletváltáson. A boldogságot sosem szabad külső eseményektől függővé tenni, hiszen az életben a jó és a rossz dolgok is jelen vannak ugye valamilyen formában. Az, hogy ezek hogyan hatnak ránk, és mit tudunk kezdeni a bennünk megjelenő érzésekkel, meghatározzák a mindennapi megéléseinket. Többek között azt is, hogy mennyire tudunk pozitívak és így boldogok maradni. Szerencsére a hétköznapi boldogság megteremtése nagyon is lehetséges, amihez néhány dologgal kell tisztában lenni csupán, aki a következő módszereket elkezdi alkalmazni az életében, hát én szerintem képessé válik erre. Ilyen például a mikroszokások, az aljanapi mikroszokások révén húzalozza újra magát, erre jó példa, ha minden reggel időt szánsz arra, hogy beazonosíts néhány jó dolgot, ami már jelen van az életedben. A legjobb, ha ezekért képes vagy hálát érezni, ez az egyszerű mindennapi gyakorlat, azt eredményezi, hogy egyre több olyan pozitív dolgot fogsz észrevenni, ami a mindennapjaid része, idővel a stresszes dolgok helyett a lehetőségekre fogsz fókuszálni. Aztán a reggeli természetes fény segít a cirkadián ritmus szabályozásában, stabilizálja a hangulatot és pozitív érzelmeket ad, hogyha minden nap tudsz a szabadban lenni, az hamar meghozza a várt eredményt. És hát ugye a kis sikerek megünneplése megerősíti a pozitív viselkedést a nap folyamán, ezért nagyon fontos a kis eredmények elismerése és megjutalmazása. Minél inkább a pozitív dolgokra kezdesz el fókuszálni, azok annál inkább teret nyernek az életedben, hiszen ahol a fókusz, az növekszik. És nem utolsó sorban, hogy ott vannak a légzés technikák, a stresszes helyzetek előtt és a stresszes élethelyzetekben mindig érdemes 3 mély levegőt venni. Ez aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, és így segíti a test és az elme megnyugtatását. De egy jó zene is tud segíteni, hogy kicsit jobb kedvre derüljünk. Érkeznek is a legnagyobb kedvencek itt a Besten.

0: Beszefem a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoródnál új terelést építettek ki a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között. A leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Bak térségében aszfaltoznak, ott a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. A munka kapcsán lezárták a 43-as kilométernél lévő Galga pihenőt a főváros felé vezető oldalon, és a főváros irányába ugyancsak az M3-ason a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Ha, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az ittas és bódult sofőrökre vadásznak holnap a rendőrök. Alig van víz a Velencei tóban, holnap is sok napsütés várható, és akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellepik a rendőrök az ország útjait. Holnap reggel 9 órától másnap reggel 9-ig 24 órás alkohol- és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első hetében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat ezért azt kéri, hogy aki teheti, az a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a DMÁZ ügyfeleit érinti, az áramszolgáltatás viszont végig zavartalan marad. Tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez pedig főleg a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az által eltöltött idő a 14%-kal emelkedett, 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Kritikus a helyzet a Velencei tónál. A gárdnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek a vízügyi szakemberek. Ráadásul a következő napokban a hőség miatt további apadásra számítanak, így könnyen megdőlhet az eddigi negatív rekord, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. A Tavon olyan alacsony a vízállás, hogy idén hajók sem közlekednek majd rajta, de Velencénél például vízi biciklizni még lehet. Holnap is folytatódik a kánikula. Sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az észak-keleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dancehimnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Katon hét igen, White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja, megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauren Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utánam érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimnuszokkal, aztán D és Slimmy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a chill, a lounge és a deep house mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: a legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett üzemanyagárak a benzinkutakon, már több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők, holnap is napos, meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB-sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet. A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vizeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
2: Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad szánguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban. Ma estig sok napsütés várható és 27-32 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 17-25 fokig hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az észak-keleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb esők. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz, 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, a napos időben szombaton 36, vasárnap 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Azt beszéltük a múlt héten, hogy te nézed a foci meccset, meg a foci VB-t. Tényleg nézed?
4: De várj, most az, hogy nézem. Nem, mert az Effi szerintem azért így kicsit így próbált magasztalni ebben a témakörben. Nem, én megszoktam, tehát szeretem a focit, szeretem nézni a jó meccseket. Most például a magyar válogatottnak is az előkészületi meccseket is megnéztem, és szerettem, meg minden, meg szurkoltam. De az, hogy én mondjuk fönnmaradjak éjszaka, na azt nem, hanem inkább vissza szoktam nézni. Tehát akinek mondjuk van kisgyereke, mondjuk 10 év alatti gyereke, és azt mondja, hogy egy hétköznap, amikor mondjuk a gyerek meg iskolába, óvodába, akármi, oké, hogy most a szünet van, ugye az óvodában is ilyen lazább a légkör, na de azért az, hogy én éjjel fennmaradjak, és nem munkáról van szó, hanem egy focit nézek, és akkor utána majd hogy viszem a gyereket óviba, vagy vakarom a fejem, vagy mit csinál, ha otthon van, nem
3: hát
4: is viszem óviba.
3: Az két év alatti gyerekkel ez meg mondjuk még akár működhet is.
4: Igen, de az, amikor tudod, amikor egy 6 éves gyerek, meg, ha meg otthon van, ha nincs óviba, hát ne viccelj már.
3: Persze, egy
4: másodperc nyugtod nincsen.
3: Viccesen is amúgy tudod mondani, hogy na, hogy akkor most akkor a csajok elvesztik a párjukat, mert hogy ez egy van ember, aki föl kell hajnal 3-kor.
4: Olyan biztos, hogy van, de azért mondom, hogy más élethelyzetben van, illetve én még azt szoktam, hogy a Mannával beülök foci meccset nézni, mert ő egyébként valamiért a Kukuréja a kedvenc focistája, mert annak ilyen nagy lobogós göndör haja van, és ez nagyon tetszik neki. Azóta, hogy őt látta, amikor foci meccs van, és látja, hogy én apámmal nézem, beül mellé, beül az ölembe, és tök csöndben nézi a meccset, egy 20-30 percet képes végignézni. Ez most az egyéni rekordja egyébként.
3: Na, tök jó. Viszont aztán most pont egyébként nem ütközünk egyetlen foci mérkőzéssel sem a VB-t.
4: Ez jó, hogy éjszaka van. Lehet, direkt azért rakták éjszakára. Nem azért, mert az időeltolódás annyi, vagy hol van éppen érte.
3: Hát, hogy lehessen tenszes csütörtöket hallgatni.

0: legjobb zenék mixben.
1: Na már ugye a hangya a nagy zenei Wikipédia, de azért tudod ugye, hogy a CNC Music Factory-ben a CNC az mit jelent?
2: Figyelj, én meghagyom ezt neked, Vibe-on. Mit jelent?
1: A két nagyon híres producer, a Robert Cleville és a David Cole, ugye? Tehát
2: na, de azt tudod, hogy igen, de ők ugye az a vicces, hogy így belerakták magukat ebbe a formáció nevébe, de egyébként ők jegyzik a remixeket is. Hát, ha bakelit lemezeket előveszed,
1: de pontosan,
2: akkor ugye ők egy remix formáció is, akik a CNC Music Factory-n kívül egy csomó akkori csapatnak csináltak nagyon komoly remixeket az amerikai bakelitekre.
1: Pontosan.
2: Illetve nyilván a maxi CD-kre
1: is.
2: Hát
1: ugye volt ugye a Freedom Williams, aki ugye rappelt.
2: Ja, én imádom a hangját.
1: És volt itt némi, hát egy kis, hogy is mondjam, csak ellentét, érdekelentét, és aztán végül hosszas pereskedés után a Freedom Williams szé maradt a CNC Music Factory név jog. Mm-hmm. Tehát ő mind a mai napig turnézhat, és turnézik is CNC Music Factory-ként. Ennek ellenére pár héttel ezelőtt a Facebookra a Cole, mert ugye a Robert Cleville szegény már nincs, hogy ő indított egy ilyen CNC Music Factory
2: oldalt. Akkor már csak
1: oldalt.
2: CNC
1: Music Factory. Ő indított egy oldalt, és azt mondta, hogy ő nem egy ilyen, tehát nem ilyen sárdobáló jelleggel, hanem azt mondja, akkor szépen akkor visszamegyünk a kezdetekhez, és mesélni fog történeteket, mi hogy történt, és a többi, hogyha még esetleg oda nem iratkoztál volna föl, hogy akkor
2: meg
1: érdemes.
2: Tenni. Főleg így, hogy a Freedom Williams, mondom, szerintem annyira jellegzetes a hangja, meg a rap stílusa, hogy én nagyon bírom. A mai napig, ha meghallom, én nekem igen, valahogy így jó a fiatalságom, is. Meg amikor a tánctéren ott voltam a haverokkal, is toltuk rá ezerre.
1: Persze, tudtad, ez az a baj, hogy most megnéztem YouTube-on, hogy ők most jelenleg CNC Music Factory-ként, amikor elmennek élőbe fellépni.
2: Az már nem annyira acélos.
1: Van némi csalódás faktor.
2: Annyi, te úgy mozogsz, mint 16 éves korodban.
1: Nem. Nem is a mozgás, nem is a izé. Picit megúszóra mennek rá.
2: Igen.
1: Szóval, amikor egy vadidegen,
2: te nem szereted,
1: amikor
2: igen.
1: Egy vadidegen nő még a 20 év vagy 30 évvel ezelőtt felvett vokára tátog rá, és te is tudod, hogy ő nem ő, meg
2: azon kényelmetlen. Azt mondjuk nem jó.
1: És ezért gondolom, hogy vannak jó hangú énekesnek.
2: Hát persze. Na majd milyen lesz a Pitbull? Lightboy, majd arról?
1: Jaj,
2: meséljük arról. Ha már ott leszünk és megéltük, ugye?
1: Megúszós
2: lesz, vagy nem?
1: Nem hiszem.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na dobáljál meg minket dátumokkal, helyszínekkel.
2: Nagyon meg fogsz lepődni, White Boy, mert kezded el, hogy jön a születésnapi hét, érted? Nem a születésnap, hanem ezt kb. Egy hét alatt szoktam megúszni, bár most nem kerek, meg semmi ilyen, nem olyan, mint az 50-es, hogy akkor két hétig ment a bulika, hanem ez egy ilyen szolidabb lesz, viszont úgy döntöttem, hogy mivel a családnak is elég sok tagja van mindenfelé.
1: Bocsánat, 22 a pontos dátum?
2: Igen.
1: Oké, tehát akkor
2: ez egy jó hétfő. Úgyhogy ugye a 18-dik a csütörtök van, a minden igaz, úgyhogy most már így készülnöm kell minden szinten, a kis gyomromat, tudod, a finomságoknak, stb. Úgyhogy holnap egy laza belvárosi borbár, aztán a hétvégét a szabaddá tettem, annál is inkább, mivel apák napja lesz, nem tudom, hogy de elvileg ez 21-e vasárnap, és a gyermeknek megígértem, mert ő azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, mert mi ez, hogy az óvodában van csak apák napja, és anyák napja meg van itthon is, meg minden, úgyhogy a gyermekem gyakorlatilag kiharcolta azt, hogy már pedig ő megtartja nekem az édesanyjával együtt az apák napját, hogy anyám, a kistányom, ha akarod, na jó legyen, és másnap meg szüli nap, tehát apák napja, és utána a szüli nap, meg akkor azt a hetet én így rászántam a bulikára, de ilyen engedd el magad alapon, tehát nincs semmi szűkre szervezett program, nem csak lazán, tudod? Nem, ez a Be Cool alapon, tehát ennyi.
1: Jó van, okay. Az a lényeg, hogy...
2: Jó, ez így Csanyi,
1: ez itt tök jó, annyi, hogy csütörtökre
2: aztán lehet, hogy benne lesz egy háromnapos Las Vegas, nem tudhatod, érted?
1: Figyelj, nem, a csütörtökre érjél visszenged,
2: okay. Az a jó, rendben, intézem.

0: a lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Egy jó FM Disco remixben egy pleasure.
2: Figyelj, ugye polgári nevén Urbán István, ugyebár a mi FM-ink.
1: Ugye, a szerdai rezidens, ugye a Popes Rádiós Lágerek nagymestere.
2: Elképesztő, hogy milyen magaslatokba jutott ő egyébként ezekkel a remixekkel, meg saját verziókkal, meg kiadott és kiadatlan dolgaival. Innen is csókoltatjuk,
1: de... Abszolút, abszolút. És
2: én szét FM-dizem a szettjeimet.
1: Meg én tökre örülnék neki, hogy most ez a Simus Hazsis szerződése, vagy ugye, igen. Hogy ez hát a tényleg egy picit így előrébb tolja egy nemzetközi vonalon, mert marhára megérdemelni.
2: Így van. Illetve hát azért a hazai szervezőket is felszólítanám, hogy van nekünk egy FN-ink, egy magyar srác, aki elképesztő mennyiségű jó muzsikát rakott ránk az elmúlt 5-10 évben. A világ szinte összes menő DJ-je, aki ebben a hangulatkörben mozog, ugye a house szcénában mozog, azért játsza ezeket. Óriási, hogy milyen feedbackek vannak, úgyhogy
1: és hát tudom, ez hihetetlen így manapság, de hogy ő tud egyébként egy óránál többet is játszani.
2: Bizonyán, akár hármat is, sőt, én játszottam vele egyébként 6-8 órát is back to back-be, úgyhogy...
1: Igen, a szó, amit keresünk, a szakma, ugye megint...
2: Miért mondod?
1: Nem is, mindegy, nem érdekel.
2: Szóval, FND, hívjátok, szeressétek.
1: Így jó, és egyébként a DJ Miller is tud egy óránál jóval többet játszani,
2: egy óra tizet is már lenyomtam egyszer.
1: Igen, majd egyszer meséld
2: el, ilyen előtte egy nagy csoki tortát.
1: Na, de hogy erre a mai napra is csak egy óra jutott DJ Millernek meg a dance zenéknek, amit nagyon szépen köszönünk, pont most értünk a végére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szombattól jön az idei nyár első hőségriadója, a nyári autózáshoz ad tanácsokat a Magyar Közút, fokozódik a hőség, holnap már 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökökkel, és megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Szombattól hőségriasztás lép életbe, ezt az országos tisztifőorvos jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix azt mondta, hogy arról egyelőre még nem döntöttek, hogy másod vagy harmadfokú lesz a riasztás. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a hőség különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre lesz veszélyes, de az egészségesek szervezetét is megterheli majd. Ezért arra kért minket, hogy öltözzünk lengén, igyunk sok folyadékot, és ne legyünk a tűző napon a déli órákban.
2: Hőkimerülés bárkivel előfordul, ahogy kiszáradás is. Hiába egészséges valaki, hogyha napközben magas hőmérsékleten fizikai munkát végez, vagy akár sportol, akkor könnyen előfordulhat, hogy rosszul lesz. Ezért például figyelmeztetnünk kell mindazokat a munkáltatókat, akik szabadban végzett tevékenységet felügyelnek. Ilyenkor biztosítani kell ennek a tevékenységnek a biztonságosságát. Folyadékpótlásra, illetve rendszeres pihenőidőre van szükség, gyakrabban, mint normálisan.
1: Tanácsokkal segíti az autósokat a Magyar Közút. A nyári szünet kezdetével megnő a forgalom az utakon, ezért a közösségi oldalukon egy videóban mutatják be, hogy mire figyeljünk. Ebben hallhatunk arról, hogy érdemes előre tájékozódni az útvonalról, arról is, hogy tartsunk megfelelő követési távolságot, a heves záporok idején pedig vezessünk az út és látási viszonyoknak megfelelően. Egy papagáj miatt vonultak ki a tűzoltók egy angol kisvárosban. A ház riasztó rendszerét felügyelő cég dolgozói riasztották őket, ugyanis jelzést kaptak, és amikor felhívták a tulajdonost, tisztán hallották a tűzjelző hangját. Csak hogy ezt a hangot egy 17 éves szürke jákó papagáj adta ki, vagyis hiába vonultak ki a tűzoltók, nem kellett lángokat eloltaniuk. Holnap is folytatódik a kánikula. Sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az észak-keleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ennél szerelmesebb urát már rég láttunk itt a Best FM-en. Sorolom, Fields of Love, Sexy Love, aztán egy énekesnő, akit úgy jönnek, hogy Moni Love, na meg egy 100% Pure Love. Szóval érkezik majd ATB, itt lesz majd az It's a Shame, Neo is érkezik, meg persze Crystal Waters is 8 és 9 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, és ahogy mondtam óra elején is, szerelem, szerelem, szerelem minden mennyiségben. Egymás után Money Love, és az It's a Shame, aztán meg Néo, és a Sexy Love.

Rest FM, a legjobb zenék. Kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket, mondta, hogy lehet hozzájönni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazányét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elvonó lett. Jön a Stronger itt a Bestem.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező dal.

Best FM a legjobb zenék. 4 világbajnokságnak írta ő a himnuszát. Éveken keresztül volt futballista feleség, szóval simán lehetne nem csak a női, hanem akár a férfi kolumbiai válogatottnak és a csapatkapitánya most érkező Shakira. Jön az Underneath Your Clothes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. 24 órás razziát tartanak az utakon a rendőrök, korlátozottan intézhetünk majd ügyeket az MVM-nél, napos, többnyire száraz idő várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellepik a rendőrök az ország útjait, holnap reggel 9 órától másnap reggel 9-ig 24 órás alkohol és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első hetében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat ezért azt kéri, hogy aki teheti, az a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a D-MÁSZ ügyfeleit érinti, az áramszolgáltatás viszont végig zavartalan marad. Tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez pedig főleg a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az által eltöltött idő a 14%-kal emelkedett, 12%-kal emelkedett az országban átlagos elköltött összeg. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Kritikus a helyzet a Velencei tónál. A gártnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek a vízügyi szakemberek, ráadásul a következő napokban a hőség miatt további apadásra számítanak, így könnyen megdőlhet az eddigi negatív rekord, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. A Tavon olyan alacsony a vízállás, hogy idén hajók sem közlekednek majd rajta, de Velencénél például vízi biciklizni még lehet. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban, holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb záporok. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz, a ma esti 17-25 fok után holnap napközben 30-34 fokig melegszik a levegő. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, szombaton 36, vasárnap 37 fok várható. A hétvégén is napos időnk lesz, de vasárnap bárhol számíthatunk frissítő esőre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És az előző órára azt mondtuk, hogy a szerelemé volt, hát a következő 60 percben pedig minden feketébe borul. Pápa Jocsi hozza majd a fekete tövést. Itt lesz a Black Street, Dr. Dre-vel, Queen Pennel és a No Diggity-vel. A sor legelején pedig a Black Eyed Peas jön már is a Hey Mama-val itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

Best FM a legjobb zenék. Színyei Mersepál utca páratlan oldala, a Kmeti György utca és az Aradi utca között 6. kerületről van szó természetesen. Holnap majd ezen a szakaszon kell számítani megállni tilos táblákra. Reggel 7 és déli 12 között rendezvény miatt fogják ezt az útszakaszt lezárni a forgalom elől.

Best FM a legjobb zenék, és ha már nyakig járunk a futballvilágbajnokságban, hát akkor jön egy olyan dal, aminek szintén van focis vonatkozása. Az ezredforduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bend It Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és a Mondial Tobacco.

Best FM, a legjobb zenék. Leonardo da Vinci-től származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem újja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra. Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem, az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a benzinkutakról a védett árakat, holnap akár 15-20 perc alatt is leéghetünk a napon, már több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozás dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet. A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vizeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
2: Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az észak-keleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nelly Furtado, Kylie Minogue, Pussycat Dolls, Lady Gaga, Destiny's Child. Tényleg a lányok fogják birtokba venni a következő órát. A Besten gyakorlatilag csak mutatóba hozunk majd egy-két úriembert. Például Tupacet a Changes-el, meg Pitbullt az I Know You Want Me-vel. A Kaya Ochoval indul az óra.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Kettő évvel ezelőtt ezen a napon tartóztatták le Justin Timberlake-et ittas vezetés miatt, és idén kerültek ki az igazoltatást végző rendőr testkamerás felvételei, amiből hát egyértelműen kiderül, hogy az akkor 23 éves rendőrnek fogalma nincs arról, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát, hogyha nem tudja, hogy ki az a Justin Timberlake, akkor gondolom azt, hogy NSYNC, azt se tudja, hogy micsoda. Ők jönnek most az I Want You Back-kel itt

Best FM, a legjobb zenék. A három tagúra fogyatkozott Pussycat Dolls világkörüli túrjának amerikai részét a gyenge jegyeladások miatt egész egyszerűen törölték. Európában látni lehet majd őket, de ha már törölték az amerikai részt, akkor az oda meghirdetett Lil Kimet, mint előzenekart áthozhatnák Európába szerintem. Jön a hashash!

Best FM a legjobb zenék. Ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az énekes énekese Michael Hutchins. Jön azon a Night Like This!

Best of a legjobb zenék. Három ország szervezi, rendezi jelenleg a futballvilágbajnokságot, és minden országban az első meccs előtt volt egy rövidke kis megnyitó ünnepség, de az egész világbajnokság előtt egy nappal, 10-én, nem csak internettel, de zeneileg is összekapcsolódott Toronto, Mexikóváros és Los Angeles egy nagy közös koncert erejéig. A torontói részlegben természetesen Bryan Adams is fellépett. Ő érkezik most a Cloud No. 9-nal, itt a Best of a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mediterrán ételek, illetve az ázsiai ízek kedvelői is örülhetnek és ünnepelhetnek a mai napon, mert hogy június 18-án van egyrészt a tapasz világnapja, és ugyanerre a napra esik a sushi világnapját, és emellesleg ma van a piknik világnapját. Ez már így este 11 magasága van, annyira nem javaslom.
1: Ez a Night Shift a Best

FM, a legjobb zenék. 34 fok, kánikula, pici felhő, semmi légmozgás, semmi csapadék. Erre tessék holnap készülni, és hogyha ezt túléltük, akkor jön a még durvább szombaton meg vasárnap, nagyjából ugyanezekkel a paraméterekkel, annyi különbséggel, hogy a hétvége során már a 36-37 fokos nappali maximum sem elképzelhetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattiabb tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brenn, aki egy személyben a Femdu Project. A king of my castle érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap a Night Shift extrában kivételesen én teljesítek majd szolgálatot all night long, szóval 6-tól 8-ig a lemezjátszók mögött, 8-tól évfélig pedig ugyanígy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel egymás után. T.I. és Rihanna, meg a Live Your Life Young, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: shifttel az éjszakába. Minden délután 6-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.